En piuara sam upla magia negra praptis taki naniba puisin nani munisa upla.